0: Qual é?
1: Jön személyen volt csúcsik, jó.
0: Tábor.
1: Here's the general 4-4 leading, call CSO3.
2: Yep, 10-1.